0: Most beszél.
1: Mikrofon próba 1-2-3. Ez az egyes mikrofon lenne, ha lenne, de nem az szerintem.

0: tartunk?
1: Mikor fog működni, nem tudom.
0: Oda megy be a jel?
1: Igen. Ez a... ahol azt hitti a felvételt, csak...
0: Ami onnan kijön, azt ide fel tudod venni?
1: Igen, az a lényeg. Uh-huh.
0: Most fenyegettem felvétel. Meg őket, hogy 3 percig készülhetnek, és utána hógolyót játszunk. Egyik kérdezi a másikat.
2: Uh-huh.
0: 3. Nem, ide fogom őket citálni.
2: Kettenként?
0: Igen. És mondtam, hogy a többiek nézni fogják. Uh-huh. Utána nézhetik azt, aki őket nézte. Uh-huh. Az első emeleten, ugye a nagy terem mellett van egy mosdó.
1: Persze.
0: Yes, felvétel. Akkor én most meglépek. A Ferrari-val megyek. Jó.
2: Holnap este.
0: Uh-huh. Jó. Okay. Vannak meghatalmazásai?
2: Lesz 4. Tehát wow. 4 lesz. A 2 júliusban van rá, és öcsikkel még hoz 2-t a szabadságtól. Kiérdem, és nem
0: tudok. Jó, akkor beszéltél rá. Mert én mondtam, hogy gyűjtse ott nyugodtan össze, és majd elosztjuk.
2: Uh-huh. A 4-et én ki tudok.
0: És kire fogsz szavazni?
2: Hát gondolom, nem Gyurika.
0: Okay. És Sifivel beszéltél? Hallom, hogy ő a sofőrötök.
2: Hát annyit, hogy fél öt körülbelül. Uh-huh. Tehát bejelentkezek az IT-be.
0: Ja, az útról.
2: Nem az útról, mert én gondoltam, hogy az ja. esetik nem kéne hallja az IT-nek a véletlenül.
0: Még ha csak nagyon rövid beszélgetés akkor is.
2: Nem
0: nekem egyáltalán nem rossz indulatúlag, csak tényleg az a dilemmám, hogy ő újságíróként akar erről referálni, uh-huh. vagy oda jön, hogy tényleg lássa, miért mit csinál.
2: Szerintem mire. Neki csak ilyen a habitusa, tehát naturból ilyen.
0: Igen, csak tudod, amikor a szervezet belső ügyeit tárgyalod egy tisztulításon, akkor az nem közösségi érdekű dolog. Tehát az nem azért megy ott a megbeszélés.
1: Egy, kettő.
2: Reméljük, hogy nem ebből fogtunk fel felvételtük így.
1: Egy, kettő, három, négy. Te kis kutya, hová mi?
2: Elvisz a Csíkszeredába, de ő szombaton visszajön. És ezt nem mondtad csak.
0: Most?
2: Tehát elvisz és ott. Aztán megegyeztünk, hogy ne hagyjanak, mert így nem lehet csinálni.
0: De egyébként a gyerekeket Gazda Árpi viszi, és mi Magdival ketten megyünk. 3 diákot, Noémit, Bernit és Vadas Zsoltot. Igen, hát ők a multiplikátoraink az NMHH képzés után. És őket végül Árpi viszi, mert én még megyek előadni Csíkba, Szeredára, nem tudom, akkor korábban megyek, és hogy ne kelljen őket ott tartsam 2 órán keresztül, mert másfél órás előadás, akkor megkértem Árpit, hogy vigye el őket. És akkor ők mennek 4-en. Magdi viszont maradt velem, ő mondta, hogy elintézi aztán magát, amit én ott szerepelek. Aha. Úgyhogy ha visszafelé kell, akkor 2 hely van.
2: Nem, most már megvan adva, de...
0: Ja, ott marad?
2: Ott marad.
0: Akkor ezért nem volt bejelentkezve.
2: Csak egy napra volt bejelentkezve?
0: Nem, ott egyáltalán bejelentkezve.
2: Egyáltalán nem.
0: Mondta Laci, hogy nincs bejelentkezve. Na, jó, és hát mondta Gábor, hogy együtt vannak, és mondta öcsi, hogy ő hozza őket.
2: És akkor bejelentkezett?
0: Öcsi jelentkezett nálam, hogy akkor vissza lesz, mondtam, hogy tele van az autó. Akkor pont úgy volt. És mondtam, hogy de beszélj Gáborral, mert úgy tudom, hogy ők 3-an jönnek. És akkor kérdezem, hogy beszéltél Gáborral? Elvisz? Azt mondja, nem, mert őt is Sifi viszi. Na. Hát ez most működni fog, aztán következik az, hogy ja, ott kamerák is vannak, igen, nagyszerű. Azok veszik a videót a podcasthez, gondolom. Jövök vissza, Alpár.
2: Na jó, én megyek.

0: No.
1: No, mira, itt ott áll. Ez melyik mikrofon?
0: Az egyes.
1: Az egyes. Csak valamiért nem
2: most
1: volt
2: hallott, igen. Mert ezt kell bekapcsolni.
1: Hogy? Igen, most hallható, hogy ide beszélek.
2: És ha ezt kikapcsolom...
1: Aha. Akkor nem működnek.
2: Na, de most jó.
1: Igen.
2: Igen.
1: Jó. Azt tudod, hogy kell a következő zenét elindítani innen? Mert akkor komplikáljuk a feladatot, hogy amikor véget ér, akkor konferálják fel a következő zenét, és nyomják meg a play gombot. Mert ezt kipróbáljuk. Itt az egér. És akkor fogom magam, és ezzel törölöm. Ez információ. Ja, csak most nem hallom, hogy mi megy ott.